Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha és a Bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvívője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, hát a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról. A dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, márpedig Ray E.M., ez pedig a Where is My Husband?

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mester oktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% élet, igenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kendrion!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét, Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és hozok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Sam Felt, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-tel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a holland star DJ Sam Fett és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heartfelt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heartfelt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Fett, őt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a countryval, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kelőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szúnyoggyérítést tartanak a napokban Mohácson. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani. A szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúság pszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a Siklósi Vár és Múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalomkorlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében. A helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton. Mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat. A helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakció infekciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy nagyon menő brit DJ, Sigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most pedig egy olyan zene, ami 15 évvel korábbról hibernálódott állapotban felengedett és katapultált a slágerlisták és a streaming listák élére. Hát a közösségi média teljesen átírta, és az algoritmusok a játékszabályokat, hogyha arról van szó, hogy miből is lesz sláger. Történt ugyanis, hogy 2010-ben elkészült ez a dal, Kairo és a Turn the Lights Off, de hát kereken 15 évet várni kellett a sikerre. Jött egy John Hamm mém egy filmjelenetből, amiben az látható, hogy a színész egy klubban táncol, és hát őrült nagy ipari mennyiségben elkezdtek készülni rá a mémek, miközben ez a zene szól a háttérben. Kairo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát, 15 évvel ezelőtt, szinte el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kairo.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kertté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kert

0: kultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: bajnok. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj, Zandvoort, hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt az a most a Rádió 1-en.

Igazi mai sláger megy, Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál, Bebe Rexha, Faithless és a New Religion, az aktuális kedvenc szól most, az igazán koránkelőknek.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigöl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a siklósi vár és múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken 2 évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi olimpia. 2 évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Bohemia Rhapsody, azt fejből tudom, hogy 5 perc 55, és szinte megegyezik a két hossz. Na, a lényeg az, hogy itt van a nyár, a jó idő, a kerti partik, a kabriózások időszaka, és ez a dal szépen menetel a Top 50-es listánkon is. Jön

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy rétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszakából. Napközben akár 28-29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételiben. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentumfeltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiját, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Elkezdődött a nyári szünet a kumlói uszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében, a helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat, a helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a sztár DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát ma is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt adat már bekészítettem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tartanak a jövő héten a Vémindi bölcsődében. Napközben is 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nagygépes vágány szabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonatszerelvények tartani tudják a menetrendet, és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ, és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A másodosztályba visszatérő Nagykanizsa volt a vendége szombaton, a Szentlőrincese MB2-es labdarúgó csapatának. A baranyai együttes a nyári felkészülés során első alkalommal léphetett pályára hazai környezetben. A találkozón mind a két csapatnak voltak lehetőségei, de egyiket sem sikerült gólra váltani, így a barátságos mérkőzés végeredménye 0-0 lett. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék Weekend, most pedig David Guettaék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostedinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokát is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend, most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this moment.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili. Szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszáth Kálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közeli.

0: Ben alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Stemfeld és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sok!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszakából. Napközben akár 28-29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiát, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Elkezdődött a nyári szünet a komlói úszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető. A konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében, a helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat, a helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Van forró vized, Zsűr?
5: Tudsz forralni? Forralni?
6: De nagyon forrót?
4: Ki akarok próbálni valamit?
6: A kísérletet.
4: Tessék?
6: Hangyákra?
4: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
6: Mehetünk,
4: csináljuk?
6: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
4: Eszter, benne vagy, úgyhogy benne felé kipróbáljuk?
7: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
4: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
7: Zsűr, tudja, hogy miért hozzá?
4: Ne, fogalma nincsen
6: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
7: én azért részt vettek ebbe, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
4: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Uh-huh. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
6: Elég!
4: A repülőgépen.
6: Nem kell a víz, Zsűr, gyere vissza!
4: Gyere ide, Zsűr, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
6: Tehát évési sérülések.
4: Farmeron keresztül.
6: Igen.
4: De nadrágon keresztül. Vicces,
6: persze.
7: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
6: Ez, reptéri kávé? Ez már a repülőgépen volt.
7: Repülőgépen? Nem?
4: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
6: és
4: persze.
6: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
4: Az nem védi meg?
6: Hát nem, az mondja, másodperc a tálca.
4: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki. És
7: pizsomát?
4: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
6: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
4: Az megmarad?
6: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
7: de ugye odaraktál. De akkor miért tudja visszaszívni magába?
4: A kávét?
7: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
4: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
7: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
4: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
7: Igen, nem most kapja.
6: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
7: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom,
4: hogy durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
7: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
4: Ne csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet
6: nem,
4: egy
6: nem
4: kávéval.
6: Nem, lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
7: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
4: húr. Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
6: Ugyanaz, csak lent.
4: Atya úr is.
7: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
6: De az átültetés is fáj.
7: Meg hát de csak kicsit, de nem lesz ki kell olyan. Bírni, de utána már jó lesz.
4: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
6: Jó fejek.
7: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
4: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
6: egyébként nem működik
7: elég
6: a szerszám.
7: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
4: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginátról.
7: Epeműtét, 2010.
6: Az már gyerekkor.
4: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
6: Neki csak lelkisérüléseim
7: vannak.
6: Nekem főleg
7: lelkisérüléseim vannak.
4: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
7: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
4: Gyerekkorban?
7: Nem, ez is tavaly volt.
4: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod, egy sebed? De.
7: Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
4: a lábfejről. És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
7: Addig is azok voltak.
4: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
7: Igen, én kapaszkodó szújjaim vannak.
4: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
7: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
4: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
7: Erkélyre még visszafogok rajta.
4: Olyan, mint a denevér.
7: Igen.
4: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
7: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
6: Az meg nem látszik.
4: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
6: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
4: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
6: Van, a körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
4: És dobta a nagykést.
6: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdeketlen itt.
4: És ott egy ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
6: Ne, ja, hozz egy körzőt, Gyula!
4: Mi? Tényleg full érzékeny?
6: Full.
7: Csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
6: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
4: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám azért elesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
7: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
6: Végre normálisan helyre tették.
4: Kiegyenesedett a kis ujjad.
7: Igen, igen. Igen.
6: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
4: de
6: napig
4: jó
6: ott van.
4: Arcok!
6: Nagyon szerettem.
4: De jó fejek.
7: Ezt apámban is csinálták. Amúgy
4: ez
7: akkor
4: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott.
6: Herpes.
8: Nekem
4: csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
6: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
4: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én,
7: nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
4: Tényleg érzéketlen?
6: Itt, igen.
4: Szad már bele, akkor gyorsan
7: keményem. Jó,
6: de várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
4: Mint a Bud Spencer filmben. Nein!
7: Tehát csak így üzem.
4: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
7: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
4: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
8: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
6: Tényleg van benne.
4: Van egy ilyen kis dolog a
6: kezelő.
8: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
4: Nagyon durva.
8: A szemöldököm még az, az egyik.
4: Az a nagyapád, kicsit, az nem az, az, igen, az csak az Gábor Gyics. Az egy kicsit Gábor Gyics. Ott
8: semmi. Kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
4: Ha semmi köze hozzá, csak Gábor Gyics a szemöldökön egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
7: Na mondjad, igen. Neked mit van?
4: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
9: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
4: Húsvágóbárd.
9: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
4: Igen, igen, igen.
9: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
4: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
9: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
4: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
7: Azt tudtam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele.
4: Oh,
7: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe.
6: És
7: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn, úgy nézett ki a térde.
4: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
6: Anyád, és senki nem cirkuszolt rajta.
4: Jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál
7: figyelj,
4: tovább.
7: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát így magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszegt anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd igen, jó, egy kis a hűvös folyosón.
4: Gyerek idő.
7: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
4: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
7: Ó, ne!
4: Olyan most volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
7: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
4: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
7: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
4: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
7: Semmi olyan nem lett, de...
4: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
6: Bizony.
4: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
7: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kihető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
6: És a legót pedig nem engedjük el.
7: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy á, nem kellett, jobban lettél.
4: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
7: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
4: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tartanak a jövő héten a Vémindi bölcsődében. Napközben is 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nagygépes vágány szabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonatszerelvények tartani tudják a menetrendet, és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ, és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8

0: Dikán szerdán délelőtt 10:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési-gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémint község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A másodosztályba visszatérő Nagy Kanizsa volt a vendége szombaton, a szentlőrincese MB2-es labdarúgó csapatának. A baranyai együttes a nyári felkészülés során első alkalommal léphetett pályára hazai környezetben. A találkozón mind a két csapatnak voltak lehetőségei, de egyiket sem sikerült gólra váltani, így a barátságos mérkőzés végeredménye 0-0 lett. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
3: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
4: Ezt így gyomorra nem lehet fel,
5: mi lehet ez?
3: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
5: A káposzta leves fogyókúra az később jött
4: nem,
5: be,
4: emlékeztem? A 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
3: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
4: igen,
3: volt.
4: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
3: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
5: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
3: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
4: Persze. Jó, járom.
3: Ez most az új TikTok őrület.
5: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
3: Hát aztán
5: hogy
3: ő ment.
5: Hogy a hű, de jó.
4: Feri reggel estére tud fogni.
5: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
4: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
3: Igen.
5: Hogy nem érzed, hogy
4: emlékszel rá.
5: Nem emlékszel.
4: És ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
5: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
3: Egy üveg bort kell meginni, tojás. Kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos széklepet. Alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
5: A bort nem értem benne.
3: Egyedül. Tele van kalóriával.
5: Ha persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
3: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
5: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy
4: nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
5: kezdve minden szép.
3: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
5: Hova esett?
4: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy feldob a pia.
3: És utána visszaesel. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
5: De nem, azt írja, hogy ma másnap
3: igen?
5: Éhesen fölkelt, De a bor helyre tett minden.
3: De a bor helyre tett minden. Estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült cédültezésektől ingerülté vált. Tehát valójában...
4: Jó, kiszállítottad magad.
3: Fogyott 2 kilót, és... azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
5: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
3: Ez így van, ez így
5: tehát
3: van.
5: Tehát este, ha igen, elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
3: Mert a fiától éhes leszel. Igen. Tényleg.
4: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
5: Na, az és ő másnap úgy, hogy... föl kell is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
4: Nem, nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
3: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
4: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és, hogy a, és, ugye, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát a, konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradt.
3: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
5: Igen, teljesen.
3: Nem?
5: Teljesen.
3: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
5: A
3: ma már azért tudományosan alapon működik.
5: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
4: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a minusz 5 kiló is.
3: Igen, akkor megvan.
5: Ilyen alul fölül.
4: Igen,
3: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
4: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
3: A vörösbor nincsen?
4: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
5: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
4: Én egyetemi sokkorokban hát azért... a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek is málna szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
3: Aha. És akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
5: Igen, arra küldöd, az eltelít.
3: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
4: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
3: Iszonyat.
4: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
3: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, amikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
4: Azt mondta, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
3: Ozempiknek mondják?
4: Igen. Igen, ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
3: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell
5: igen,
3: szúrni.
5: Igen, most már abból is van modernebb.
4: Nem, nem, most már a Mundzsáró van. Az a
3: ja, persze, a... kellett inni az aluljáróba a Mundzsáró.
4: Igen, igen, igen.
3: Milyen Mundzsáró? Adjam a két Mundzsáró, tehát adom a Mundzsáró.
5: Mennyiben van 7000-ben
3: a Mundzsáró?
4: Mennyi a Mundzsáró?
3: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szerint téged műleltek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
4: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
3: Mi az, hogy Mundzsáró?
5: Hogy ír?
4: Mújjaro.
3: Mújjaro?
4: Mújjaro.
3: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava a napzó, hanem a Mundzsáró. Igen, szemítégető, hogy 8000-re blá 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
4: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
3: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
5: Ez két, azt is
4: valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
5: Gip van az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
3: Honnan az Istenből tudod ezeket?
4: Figyelj, ha orvosi tanács...
3: Jó, őszintén, ha most lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
4: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
3: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
4: Meg egy csomó powerbank.
3: Meg egy csomó powerbank.
4: Igen, szóval mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni?
3: A Mundzsáró, én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsáró. Tehát a 70-es években steak, tojás és izé egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
4: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
3: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
4: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
5: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
4: A mungyzsáró
5: nem. Mungyzsáró már nem?
4: Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
5: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzenpikkezni.
3: Az óriásit ment, így van.
5: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
3: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
5: Nem tudom, hogy megéri.
4: De hát attól függően, egy csomó betegséget megúszol.
3: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
4: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem, ezt magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
5: És akkor... körben most is meg tudom nézni.
4: Ugyan, ez szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
3: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mungyzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
6: Csúszd a parkét.
3: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
6: Be. Igen.
3: Hova?
6: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
3: Ez a legnagyobb parát.
6: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
3: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
6: Tehát van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
3: Tavaly nyáron.
5: Igen. Jó, de ő szerette.
3: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
6: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
3: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
5: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
3: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
5: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
3: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
7: Én van egy, de nagyon vicces, de...
3: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
7: Mert ez, figyelj, van olyan.
3: Na?
7: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
3: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
7: Nem.
3: Helikopter
5: rám.
7: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
3: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
6: Azt mondja, nem, halálmat légzés.
3: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
6: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
7: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
3: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
7: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
3: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
6: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
3: Az nincs, de a völgyhídat sokan írták, hogy a völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen,
5: a
3: igen,
5: legnagy
3: igen, igen.
5: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
3: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
5: Mit érzem közben?
3: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
5: Most is itt van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigöl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a siklósi vár és múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egy érdekes híre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
5: Nem, veled szakítanak.
4: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
5: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
4: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
5: igen,
4: digitális formában.
5: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
6: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
4: Miért lenne haszontalan?
6: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
5: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
4: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
5: De akkor ott a vége. Durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba bele szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
6: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
5: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
6: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
5: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
6: Így van.
5: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
4: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
5: nem,
4: tudod használni,
5: a gyászterápiát
4: borzasztó beteg,
5: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
6: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
4: Na, ezt is megcsináltod. Tehát éjjel egy szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
6: de
4: a hangot.
6: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
4: Azt szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem léknek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálcsatén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
5: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből igen. Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
4: Egyfajta klón.
5: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
6: igen, ez
5: nem mondjuk már ezt arra azt, hogy ez pótol.
4: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
5: Dehogy nem.
4: Hát ő nyilván pótolják.
5: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
6: viszont
5: tovább.
6: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
4: és
6: van.
4: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
6: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
4: hát az is lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy azon nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
6: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert hogy van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
4: leszel,
6: és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni, igen, is valamilyen szinten.
4: Gyakorlatilag így, valaki egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
5: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
4: Elmentem vásárolni.
5: Elmentem vásárolni, igen.
4: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
6: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
4: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
5: Igen, és beszélgetne velem, üzengetnétek egymásnak.
6: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, igen. Hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
4: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
6: Generál a néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
4: És valójában ez van, igen.
6: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
4: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
6: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
5: Nem vagyok ide azért.
6: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
5: Így van.
6: Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekónak.
4: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy pár kapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
5: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem akarnak szakít, szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
6: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
5: Meg
6: azzal,
5: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
6: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
5: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
4: Igen.
6: Hűdösebben a műcsajom.
4: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit? Na?
6: Ez kétségbeesésnek számít.
4: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
6: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
4: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
6: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
5: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
6: Igen. Oh.
4: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek
6: igen.
4: van igaza.
6: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen nem is tudom, ez egy önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
4: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
6: Szerinted az emberek megteszik ezt?
4: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Vagy hogy a párjával tenni?
5: Hát az nem.
4: Nem megcsalás nyilván.
5: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
6: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál egy a másiknak, tehát meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem hogy csak simán önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fogja előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
4: igen, igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
6: Igen, aki függ tőled anyagilag.
4: Igen, jó, abszolút.
5: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
6: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
5: Mindig van, fizetsz érte.
6: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít.
5: Yeah, yeah.
6: Érted? Tehát, hogy az...
4: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
6: De más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
4: Mármint, hogy a férjének.
6: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
4: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy légy, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmazd
6: szomorú
4: meg.
6: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat törőre, és akkor így tessék.
4: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
6: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
4: nem te írod,
6: igen, igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
4: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátás vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
5: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hasonló, nekem. Nagyon
6: nem, szabosod nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT, hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
4: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei van.
6: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
4: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az jó legyen.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szúnyoggyérítést tartanak a napokban Mohácson. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani. A szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rendelés a Veresendre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor

0: Ferenc meghatározó alakja volt a Siklósi Vár és Múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalomkorlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében. A helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton. Mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat. A helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
3: Itt van a fekete fér, igen, nem?
4: Igen.
3: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd?
5: Úgy van.
4: Hány nap lesz?
3: Add a rövidet.
4: A rövid.
3: Csak a rövid.
4: Csak a rövid. Belleszezni mentek ma?
5: Úgy van.
4: Hány nap lesz?
3: Add a rövidet újra. Add a rövidet. Fie, rövid.
4: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
3: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid. Figyelj.
4: Hány nap lesz?
3: Hányszor meghallgatod? Figyelj.
4: Hány nap lesz?
6: Hát ez egy ilyen...
4: Nem hallom. Csuklott.
7: Ne arra, hogy beled, de
3: vagytok?
7: Nem hallom bele.
3: Hát Laurel vagy... Laurel vagy mi a másik?
4: Laurin.
3: Vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem halljátok az igent.
6: Az egy ilyen...
3: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass. Figyelj.
4: Hány nap lesz?
7: Te ott volt, ha nem.
3: Az igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen.
6: Ott volt, ha nem.
3: Figyelj, ott volt, ha nem. Süketek országos virág találkozója.
6: Fehéret mondott. Most ez jött.
3: Jó. Oké, hát figyeld, hallgass.
4: Hány nap lesz?
3: Hány nap lesz, és erre ott... Wellnesszezni mentek?
6: Hány nap lesz, arra nem mondom.
3: De az előző kérdésem, hát hallgass, hosszú, add a hosszú, figyelj, hosszú.
4: Ezt tízig fogjuk csinálni. Kérdés,
3: az, hogy wellnesszezni mentek?
6: Én ezt nem adom.
3: És arra mondom, hogy igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljesen egyértelműen nem megadni. És hajlandó vagyok egy nagy bocsátkérést mindenkitől elfogadni.
6: Egy többen természetesen... hogy te se kérnél bocsátot, ők se fognak.
3: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
6: Ez egy de.
3: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
4: Feri,
3: ez nincs meg nektek?
6: Nem, én nem találkoztam vele.
3: Hát ezt ne csináljad már.
6: Van egy csomó ilyen.
3: Nem vagytok bolondul?
6: Nem vagyunk, pont ez az.
3: Ez a brainstorm, vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
6: Ez green a green.
3: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a fülesig ottan, és csak arra figyelj, amit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye amit olvasol, green te azt needle. Hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod?
6: Azt hallod.
3: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
6: mond. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt.
3: Te se ismerted?
4: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
3: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
4: És gyere vissza tízszer.
6: Igen. Újraindul.
3: Green needle?
6: Egyiket nézed a fölső.
4: Hagyjál már ez a green needle.
3: Mert azt olvasod, olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
6: Folyamatosan olvasd magadba.
4: A túrót, ez green needle.
3: Nem tud az lenni, az brainstorm.
4: Hát nálad.
3: Csináld meg, Anna, vidd ki.
6: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
3: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
4: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
3: Valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
8: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
4: Hát, hogy ez
3: green needle.
6: Hallod? Hogy mi?
4: Ezt hogy olvastad?
3: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsűl, hallgass meg. Normális ez vagy.
7: Fiakra hagytad. Te vagy a mérleg nyelve.
3: Te vagy Zsűl.
4: Az állásodban játszol.
3: Ki vagy rúgva a másodat? Szotyi a túlvilágról. Tessék?
6: Nem áll! Azt nem mondja, csak a
3: Grindelwald mondja. Nem, de ti is más hallottok. Tehát, hogy te Brainstorm, te Brainstorm, te Grindelwald hallasz.
6: Így van, hát mi vagyunk a Grindelwald.
7: Igen.
3: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek? Egy
6: értünk, mindent értünk.
7: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
3: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag. Úgyis
4: szülinapja van.
3: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy gálamában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. És szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
4: Oh.
3: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, vele járója van. Öt napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
6: És meghalt.
3: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét.
4: Jó, sikerült, Randi.
3: Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valami olyan élethelyzetbe, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Öt napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
4: Istenem.
3: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, jobbik első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az öt napban.
4: Miért volt ott egyáltalán öt napig?
3: Tehát ez egy jó kérdés.
4: Nem tudok kiszaladni egy Burger Kingbe, vagy
6: mondjuk
4: bárhova.
6: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda öt napot, tehát valószínűleg már ismert.
3: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magát, és öt napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a harmadik naptól kezdve. Az első két napot lehozott. A harmadik napon már fészkelődsz. A negyedik napon már nagyon hosszú egy-egy óra. Ott már nagyon hosszú, öt napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
4: Hát.
3: Lelkítás. Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli? Mennyi a rekord?
4: Az első másfél évig.
3: Az első másfél évig kiártam adni a bokor alá.
4: Hát de most ez
3: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi? A mosdóba menetel? Vagy? Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet. A csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva.
4: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel,
3: Jézus
4: amikor
3: így felkelt,
4: és átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem hát össze van gyűrödve, és fogmosás.
3: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy
4: kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
3: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak mindenhol? Ez nem volt fura?
4: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
3: Hát tényleg?
6: Ez pont szét tudod kedni a párnád.
3: De miért mostad le este? Hát nem kell lemosni. És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartott?
4: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
3: Micsoda hosszú szempillás. És akkor a mosdó?
6: Olyankor intézted el a mosdót is?
4: Vagy nem, az soha.
6: Azt
4: nem.
6: Elvitted valahova.
4: Azt elvittem.
3: Hogy el sem mentél?
4: Nem. Hát pisi,
3: tehát csak smink pisi volt, de hogy pisi akkor volt, kiugrottál valahova.
4: Hát hogyne, persze. Ezeket így szállodába itt-ott, ahol... Tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
6: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
4: Hát
6: azért az haladó.
3: Azért az nagyon haladó.
4: Két ilyen az nagyon haladó. Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, kika, az, kika, kell, kika. Ez az egy, nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok magad, hát mármint, hogy ott hagyod magad után a szagot. Szerintem aha, ez ilyen nagyon...
3: Kika nagyobb eltűn? A férfiak?
6: Nem, a csajok.
3: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De okay. Pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
4: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
3: Ő is kisminkelte magát, rájutottál, és ő is minkelt.
4: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a vécébe, még csak a csapot se nyitotta ki.
3: Ha, és rojtosra fosta a budit.
4: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent így a hálószobában, és tudom, amikor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
3: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba. Tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba. De...
6: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
3: de az,
6: ha
3: belőle is hasonló hangok
6: jönnek ki. A világ legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
3: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a 3. nap már fészkelődsz, a 4. nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy ez mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez az felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2 nap, 3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
6: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közbe. Tehát nem
3: ment el, ezt kérdezi, hogy miért nem ugrott ki valahova? Nem ment el sehova.
4: Hát nem ment el, meg valószínűleg, hogy ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
6: Aha.
4: Inkább tartotta. Attól jó,
6: de úgy nem is tudsz szexelni.
4: Dehogy nem.
3: Szerintem a 3. naptól már nem. Tehát a 3. naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik.
6: Nincs szex.
3: Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A 4. nap már valószínűleg nem beszélt. Tehát, jaj, hogy...
4: Csak összeszorított fogka, csak hogy valami kicsúszott.
3: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
4: Hát egyébként igen.
3: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
4: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
3: Jó, az valójában most is van. Tehát az nincs.
4: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
3: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy az nincs abban valamilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
6: Tehát, hogy kellek, így is kellek.
3: Egyébként sokkal, tehát hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy őszintébb vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
4: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyj higgye azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben, hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor azt nem veszi észre.
6: De senki nem gondolja, hogy a másik nem kakil.
4: Ezt pontosan tudom, de miért?
6: Mindenki
4: kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
6: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
4: Hogyne.
6: És akkor ott hagyod az első randit, mert nem
3: az
6: egyébként...
3: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
6: Jaj, meg kellett egy
3: nem. Vagy leugrasz egy benzin valahova. De igen, én ezt sem már látom képzelni, hogy emberek elmennek.
4: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
3: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
4: Hogy
3: a kampányidőszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam, Budapesten jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni vécére, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, 1-4-es kis Skoda Fábia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényen, hogy a másik két lakotásom ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bementem, megtörtént, csak röhögben itt kérdezek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el vécére, de így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni. mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat, boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
6: Látod, van egy pillanat, amikor átszakadnak azért a gátak.
4: Hát muszáj, muszáj neki. Nem lehet lehozni azért.
6: Muszáj neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
3: Ja, hogy...
6: Hogy akkor meg 20 a 20 évet.
3: Ja, hogy hátosság lett a dologból.
6: Igen.
3: Aha. Azt mondja, hogy az első fél évben le kellett menni a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam WC-n menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazaviszem, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem,
6: érted? És 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
4: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első
3: szerelmény. Nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
6: Ott mi zavar? Az idegen hely?
3: Igen, idegen hely.
6: Szobába kell csokizni.
3: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
4: Megváltozik a közeg.
3: Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem WC-re, mert télen is. Télen is kizavarja.
6: Utálsz egy 10 percet.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: stúdiójával. A rádió egy bemutatja. Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Debrecen. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába. Hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.
1: A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey! Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és mostantól az igazi mai sláger, aki a főszerep. A számunk sem változott, 0620-311-111. És hogyha már az előbb az összetört szívekről szólt dal, Nothing Breaks Like a Heart, akkor szóljon egy olyan dal azokról a szívekről, akiket egyszerűen nem lehet megszelidíteni. Zabolázhatatlanok, mint Szilaj, a vadparipa. Heart Like Mine, Szenfeld barátunk érkezik már is, hogy jobb kedvünk legyen.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

control.

csak igazi mai slágermegy, és egy igazi diva. A folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izának és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű. Érezzétek jól magatokat, csajok, az biztos, hogy az autóban jó zene szól. Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, és ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Mutatóba egyet azért így elhoztam. Jön a Sugar Daddy, és fontos infók a közelgő DJ Oti buliról. Gondoltam, szólok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

reggelt nagy réten. Már minden jegyel kelt. De a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgass a jövő héten egész nap a Rádió 1-et, figyelj a műsorvezetőt,

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Az új kollégái már várják.
10: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
11: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, déltől pedig indul a Daily Mix, ugyebár nem változott a menetrend. És itt a mixekről jut eszembe, Kuki is két órán keresztül mixel majd, nem csak a live mix újult meg, így a nyára való tekintettel Summer Edition, de a Kuki Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek, 7-kor indul az élő kívánság műsor. Most Kygo és a One Republic a folytatásban, ez a Chasing Paradise.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Hát fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplése, hanem inkább a figyelmeztetése jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje egy kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypotone, Norma Jean Martin, és ez a dal...
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Köpöstyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

hogy nem egy machine, nem egy gép, ő is le tud rodgyanni sajnos, hallás problémákkal küzd, fülzugással, tinnitusszal és hát hirtelen hallásvesztéssel, ami elég ijesztő lehet. Egyébként a fülzugással már 25 éve együtt él, de most megfogadta az orvosai tanácsát, egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és hát ezt a mai napot tölthetjük akár, hát nem is tudom, fürdőgatyában vagy bikiniben is. Az előbb mondtam, hogy ma a munkamániások napja van, de ma ünnepeljük már aki a bikini világnapját is, bizony ilyen is van, mert hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert hogy úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
6: Közös kaland?
7: Igen!
6: Játék?
7: Igen!
6: Csak igazi mai slágerek?
7: Igen, igen, igen!
8: Igen! Igen!
5: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
6: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
5: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
9: Az új kollégái már várják.
10: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
11: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
12: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
13: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi mai sláger megy. 93.8. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Gyönyörű, kellemes hétvégét mindenkinek. Vasárnap sem hagyjuk ki a Daily Mix zenei listát. Taylor Swift újdonsága pedig a folytatásban. Hamarosan pedig a helyi programajánlatokat is hozzuk. Délután 2-ig a stúdióban Molnár Kristóf, a 93,8-on Mohácson.

0: nem simos slágerek.
1: Nem simos slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Egymást követték a sikerdalok, és hamarosan folytatjuk, persze a helyi programajánlatokat sem hagyjuk ki. Baranyai infók a Rádió 1-en, aztán Taylor Swift hangját halljuk, pár perc és forog a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Peach Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornics legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8 Rádió

Rádió egy csak, igazi mai sláger megy. Ne csak magadra, a házi kedvencekre is nagyon figyeljen hőségben. A friss víz legyen kint, ha lehet, akkor ne a legnagyobb forróságban sétáltasd, forró a beton, tudjuk. És ha van lehetőséged, keresd a strandokat is, hiszen sok helyen beengedik a kutyusokat itt Baranyában. Szerencsére országszerte is bővült ennek a listája. Magyarországon a kutyabarát strandok száma 10 éve csak 8, idén viszont már 22 strand és fürdőhely várja a kutyásokat. Baranyában a Hirdi kutyastrand az egyik legkedveltebb. Akár ez is lehet egy úti cél. Mi pedig hozzuk hozzá sikerdalokat itt a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Kellemes hétvégét ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláker megy, Baranya pedig, ahol marad a 25-27 fokos átlag hőmérséklet. Kicsit felhős az ég, a következő napokban is ez várható, aztán visszatér majd a kánikula. Ne aggódj! Jövő hétvégén már ismét 36-38 lesz a maximum, addig viszont még a kellemes jó időben hozzuk a sikerdalokat. Szemfelt Rozalin közösével elköszönök, holnap dél és kettő között majd jövünk ismét a baranyai témákkal. Még egyszer szép délutánt, Molnár Kristófot hallottad, a 93,8-on Mohácsot.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
5: Igen!
4: Játék?
5: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
6: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Könyvszámot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Top 50-et, és Jutka kérdezi tőlem, hogy 13.44-kor mi szólt. Jutka, megnéztem neked Loi Gettl, aki ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. 5 órától Cookie Mix-tel és a nyárra való tekintettel Summer Edition 2 órán át. Ugye a live mix is megújult, és a hétvége is, 7 órától pedig jön majd az élő kíváncsi.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I feel the satisfaction.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos a terelésben Budapest felé Biatorbágynál. Több kilométeres a torlódás, ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is, Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypatone, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk is.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogyha azt mondom, hogy Calvin Harris és Rihanna This Is What She Came For daláról is az énekesnő jut eszembe, hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Sjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Milyen nagyvonalú. Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harrist, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt azon most jön a This Is What You Came For, aztán pedig a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon.
9: Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
10: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
11: A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50. Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.

boldogok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Is 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Max Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár. A kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 32.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise, 30. I'm chasing paradise with you.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina,

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit One Republic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a One Republic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai slágermegy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió Egy legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, ma

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Egyet kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer, a héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Joe Curry és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztott el a piac.

így alakul a top 10. 10. lett Civil remixében Ed Sheerantől a Camera. Sugar Daddy, Tóth Abigailtől Accenttől a 9. Nyolcadik BB Rexha és a Faithless, New Religion. Loi, Get Lucky a 7. Sam Feltz, Hard Like Mine a 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head.

0: Top 50. Az első.
1: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mundian To Back Me, de ez egy új remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennök fiúk, 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition, Enjoy Feeling!

Klepnek egy jó? Jó van. Már 17 óra múlt, 42 perccel. Hát játszom az új dalunk közösen Kánerrel, a jó barátom. Ültünk több napon keresztül, és próbáltunk nektek kreálni valami jót, pláne nyáron. Hát ez lett. Fire az a szám címe, szóval itt van egy legújabb Cookie, azaz én és Káner. Fire itt a Rádió 1-en.

0: edition magyarul. Még egy órán keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket. És kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
3: Közös kaland?
2: Igen!
3: Játék?
4: Igen!
3: Csak igazi mai slágerek?
4: Igen, igen, igen!
5: Igen! Igen!
2: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
3: Gyöjt számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgass a legjobb zenéket a Rádió Egyen.
2: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió Egy kitelepülés.
0: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió Egyen.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez így van, önök fiúk, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Ahogy mondtam, érkezik Accent és Don't Leave. Nyugodtan lehet üzenni bármit SMS-en, Viberen 0620-311-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatornán, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni Accent, Don't Leave. Egészen 19 óraig, bulizunk tovább itt a Rádió 1-en!

az igazi imáslágereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Üzsel, itt kell mondani, üzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát, szerintem.

Ez itt a Rádió 88, az ima is legjár megy, az egyik üzenetét szól, Kuki, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppá, egy kis újdonság érkezik, és előtte az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, itt kezdődik, hoppá, a legújabb Fisher, és a szem címe Rain.

Citarra jó jusok igazi, ma is legyen megy, azért ügyösen meg egy szól, ez az kukikám. Szia kuki, kisfeleségemnek különnék valami pörgős számot, itt a kakás pörkölt mellé, mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, szia kuki, nagyon jó, a két órás mixeid, számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak, köszönöm a beolvasod, üdv Attila!

0: maladie. Moi, j'étais chez Kitchka Pcholny, autre machin de pièce, mon homme qui n'y est. Végret, Leclerc, Amaranchon, Yerkazik, Martin Garrix, Butterfly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
3: Igen!
4: Játék?
5: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
6: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Könyvszámot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
4: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na, oj, de jó! Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620-3-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, hangjere maximálisan, a buli folytatódik.

Ez itt a Rádió Egy, Jomsokig, ez imai slágerem, egy az egyik SMS-i szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz.

you. One more tat cookie. Another. 54. 6-7. Mm. 5-4. Talk to you. Nagyon szeretjük. Nagyon. Hangere maximálisan. Bulizunk tovább itt a rádió egyen. Allez hop.

Jó, Janu, csak igazi, ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye? Hát akar hőni műsoraim. Irány.

sokára, élünk kíváncsi műsor, lehet kezdeni gondolkodni, vajon mit fogok kenni tőlem két órán, egy órán keresztül, igen, 19-20 óraig, oké? Okay? Úgy mondtam most, irány Brazília, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-al, Marquinhos, obrigado, hoppa, bulizunk, tovább, figyelj, ez isteni lesz!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Gól! Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: De érdekes ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
12: Hát ő az én generációm, ugye?
11: És teljesen külön kassa?
12: Szerintem ez abból.
11: De abban is van egy leosztás, ki fizeti a számlákat, ki az, aki bevásárol. Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
12: Bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
11: Aki oda jut.
13: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
11: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Ez egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függ jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
12: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
11: Nem.
13: Nem,
11: most már neki is van, és én sem tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
12: Ez azért
11: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
12: Akkor tanítanak fura az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Kamilla. Szerbusz, Kamilla, hogy vagy?
2: Szia, Kuki. Jól, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Kamilla?
2: Hát várjuk haza, hogy gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak mindenképpen, a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondok ennyi. Ki, amit nem lehet, de egyébként aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti. Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát.
2: Én köszönöm.
1: Kérdés estét. Ciao.
2: Szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A vonatúsó végén kit köszöntsünk?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Úgy kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogynak nem egyedül, tegnap zenéltem Ráckevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra egy részét, láttam, igen.
1: Ja, ott voltál? Voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is,
1: jabó, oké. Parti játszavonal túlsó végén, hődém és soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértöltölem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kelni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el unni, jó? Jó? Köszönöm, a telefonáltál. Jó éjszakát!
2: És köszönöm, sziasztok!
1: Hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Allé, pörögünk újra! Alex Kenji, Bambolé, imadom! Itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
1: Norbert.
0: Norbert, mi újság, hogy vagy?
1: Minden jó.
0: Minden jó, oké. Na kinek szeretnék küldeni azt a jó kis terület, a Swift, kinek szóljon?
1: A testvéremnek, Brandonnak.
0: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked egy kellemes estét, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao. Na, lennok fiúk, az egyik SMS itt szól, szia, ki boldog szülés napot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értel semmi, de jó. Oké, akkor boldog szülés napot kívánok neki. Érkezik nekünk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Opel Light.
2: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rá.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnék kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bogidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Bibinek, és persze nekkel, egy családodnak is, aki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kérdemes estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké,
1: okay, kukit, szia. Lennak fiúk előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkósít, csak akkor Hangvai PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM webben applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsonyi szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
7: Ladies and gentlemen, madame and Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hambai PG, és itt leszek egészen este 9-ig, én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Ósznak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
5: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100%-ig magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a Rádió Egyen. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: soha! Mert az összes eléget. Meg azok meg sem voltak.
1: Ja. Igen, de az, hogy ez soha többet nem, én nem szivatom magamat a bakelittel. Ne,
3: a bakelit egy akkora hülyeség, te jó értem.
0: Nagyon nehéz. Újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egyszer megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy diszkozni, hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-ben jött a dal egyébként. Tehát, hogy nagyjából tudod satszolni, de ugye mostani CD-játszak, vagy kérek, fura egy picit.
3: Van fülem hozzá, mai napig a funkit, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg
0: egyszer belefér, egyszer belefér.
1: Megugrik, gerjed, por megy alá,
3: aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30 évvel ezelőtt, 400 darab lemezel egyszerre. Úgy, cipeld, öcsém, cipeld. Na, és akkor most jött a Dracula itt a Rádió Egyen, itt rémizgetjük az embereket.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjától és jó magam Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugyebár körülbelül kora este valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Emesék, Sarolták, Antalok, Lottik, Vilmosok, Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tauz Erzsébet, Lieszoszkiné, Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánta András, Kröniger Eszter és Varga Gergely. Istenét és az ünnepelteket.
0: Igen. A Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről. Ezt miért csinálja?
2: Nem, ez csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgalani a rádvegyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

0: Piszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Bárány Attila pörgeti, egyik lábom itt, a másik meg amott, azt nem mondom, hogy most éppen merre vagyok, mert elég nagy tervezve kéne állnom. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem mondj, azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
2: Sokkal sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Sosem tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindjárt egyszer kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
3: Jézus
1: szent. Mert nekem se kell majd mennem. Ha el kell menni, ennyi.
3: Jézus szent, már egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, megyek bobozni Balaton Fűszfüred, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem, felejtsd.
0: És most egy dalpremiér következik itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között. A diszkósítben természetesen Bissensőben. Annak idején Madonna lemezét, a musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a rádió egyen, Madonna, music, Bissensőben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkos itt Radio Show, DJ Juniorral, Bárján Tel és velem Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egészhez hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de te...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Másképp kell megközelíteni. Egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dolg?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-t fogok játszani, 10 év múlva, mert addigra lelassulok.
1: Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Nem, minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió egyen az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás kinizekoltunk
0: életem.
2: És hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Record kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Illetve Charles D. Veszka és Bexi közösével a Kengedi Naffal köszönünk el tőletek. Ennyi lett volna már a Diszkosi Trédió Show. További jó rádiózás!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Tele lesz az adás olyan újdonságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Wilcox, kezdjük el!
2: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Vilkoksz a lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: egyszerre régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghal az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Faithless ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit patogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Tame Impala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World

0: Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Pörgünk tovább, hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom, mint egy buli, olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Wilcox, menjünk tovább.
2: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Automy Head, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
3: Oh.

0: Jutottuk el, ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, ami elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-szát, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Egy fantasztikus dal.
1: Malvó barátommal több tracket is készítettünk közösen. Többek között az ő nagy sikerű Lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: maradj egy kicsit tovább, ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a Word is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Sigala slágere, az AM2PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Priklék a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Sony Fodera Think About Us című dalának Siri remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: A végre együtt egy nem akármilyen közös dalban, ez volt a Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Bricklék a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felbestíti, így is ezt a 42 fokos nyári estét. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now, Bricklék.

0: Insomnia 2026, akár ezt is mondhattam volna erre a fantasztikus zenére, Bibi Rexa jóvoltából érkezett egy felújított változat a Faithless legendás klasszikusára. Ez volt a New Religion a Rádió 1-en, a First Is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Napriklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus lágerét hoztam el, Deadmau5 Brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató, chillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: szemét.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. De most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi